Nagy szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatómat, aki ezen a napon velem is tart, az Éter hullámhosszán a nevem Kozma Grimm Mária, és én leszek az, aki a mai műsort vezeti, hát mint mindig, ugyebár. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Augusztus 22-ét írunk, kisasszonyhava nyárutó, illetve az új kenyérhava, vagyis pontosan két nappal vagyunk Szent István király ünnepe után. Örömmel tölt el, hogy ma is ilyen sokan velem tartanak ezen az egyórás találkozón. Ez alatt az idő alatt szeretnék minden hallgatón kedvébe járni, és olyan műsort összeállítani, amelyben mindenki megtalálja azt, amiért érdemes velem maradni. Persze ez így kimondva egy kicsit merész vállalkozás, hiszen valljuk be, nem vagyok sem varázsló, sem boszorkány, de még egy mindenható szuper rádió sem vagyok, így aztán bizonyára nem tudok mindenkinek pontosan azt nyújtani, amire éppen vágy.

0: Nem? De kérem önöket, örüljünk annak, hogy van magyar rádiónk, örüljünk annak, hogy itt a Nagy-Kanadában megszólalhat egy magyar hang, amely az éter hullámain keresztül eljut önökhöz. Egy kis magyar szó, egy kis magyar zene, egy kis vidámság, történelem, és talán egy kis otthonosság is azoknak, akiknek fontos, hogy a több ezer kilométeres távolság ellenére se szakadjon meg a kapcsolat az anyanyelvükkel, a kultúránkkal és egymással természetesen. Na, itt ebben az egy órában tehát lehet zenét hallgatni, érdekes és hasznos dolgokat megtudni, egy kicsit elgondolkodni, és természetesen jókat nevetni is a humoristák által elénk varázsolt mulatságos történeteken és élethelyzeteken. Nos, ennyit szerettem volna elmondani bevezetésképpen, a féle ráhangolódásként a mai műsor elején. Most pedig ne is szaporítsuk tovább a szót, csapjunk bele a mai immár 973. rádió műsorunkba. Kellemes rádiózást, jó szórakozást és tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek.
1: Mondod hello, hát hogy vagy?

Beszélgetésem mára, amelyet már régóta tartogatok kedves hallgatóink számára, és úgy érzem, most érkezett el az ideje annak, hogy megosszam ezt önökkel. Hónapokkal ezelőtt beszélgettem dr. Tóth Gergellyel, akit rendkívül mélyen foglalkoztat a magyarság története és kutatása, azon belül is különösen a magyar emigráció története. Ez a téma mára szinte a szenvedélyévé vált. Na de ne vágjunk még a dolgok elébe. Mielőtt eljutnánk ehhez a különleges beszélgetéshez, szeretnék néhány gondolat erejéig visszatérni a két nappal ezelőtt megtartott nemzeti ünnepünkhöz. Teszem ezt azért is, mert úgy gondolom illik róla beszélni, még akkor is, ha egy kicsit megkésve tesszük, hisz mi csak ma vagyunk adásban. Minden országnak van nemzeti ünnepe, ugyebár. Így természetesen nekünk, magyaroknak is van. Sőt, mi több, míg sok nemzetnek egyetlen kiemelt nemzeti ünnepe van, nekünk magyaroknak három is. Ezek egyike augusztus 20-a, amelyet két nappal ezelőtt ünnepeltünk. Talán mondhatjuk úgy is, hogy ez a három közül a legrégebbi, és történelmi jelentőségét tekintve minden bizonnyal az egyik legfontosabb ünnepünk. Na de vajon mit is ünnepelünk augusztus 20-án? Teszem fel ezt a kérdést,

annak kapcsán, hogy a közelmúltban egy közösségünkben jól ismert individuum, egy magyar szervezet vezető személye az alábbi gondolatot osztotta meg a népszerű közösségi hírportálon. Idézem. Augusztus 20-a Magyarország hivatalos állami és nemzeti ünnepe, az államalapítás és az államalapító Szent István király emléknapja, amely egyben az új kenyér ünnepe is. Gondoltam magamban, biztosan így van. Azért kérdeztem ezt magamtól, mert én úgy tudtam, hogy az új kenyér ünnepe valóban része az augusztus 20-ai ünnepkörnek. Egyik eleme ennek a napnak, de maga az ünnep eredendőben Szent István király napja. Augusztus 20-a ugyanis eredetileg első István magyar király szentté avatásának emléknapja volt. 1083-ban ezen a napon avatták szentté Istvánt, és az ünnep később egyre szorosabban kapcsolódott a magyar államalapítás és a keresztény magyar állam megszületésének emlékéhez. Az új kenyér azonban más történelmi korszakban és más tartalommal került az augusztus 20-a ünnepkörébe. Elmesélem, jó? Röviden. A kommunista hatalom már 1946-tól kezdte augusztus 20-át az új kenyér gondolatával összekapcsolni, majd 1948-ban már kifejezetten az új kenyér ünnepeként jelent meg. A Magyar Nemzeti Levéltár forrásai szerint maga az új kenyér ünnepe elnevezés is 1948-ban született meg a Rákosi korszak kezdetén. Mi volt ennek a célja? A korabeli hatalom igyekezett Szent István vallási és történelmi ünnepének eredeti tartalmát háttérbe szorítani, illetve azt egy világi, a dolgozó parasztsághoz kapcsolódó tartalommal felváltani. Így került egyre hangsúlyosabb helyre az új kenyér motivuma. 1949-ben pedig augusztus 20-át már az új alkotmány és az új kenyér ünnepeként tartották meg. Tudni kell, hogy a kommunista rendszer számára Szent István ünnepének vallási és nemzeti tartalma nem volt elfogadható. Ugyanakkor az ünnep teljes megszüntetését vagy jelentőség háttérbe szorítását sem tartották célszerűnek. Inkább azt az utat választották, amelyet más, elsősorban vallási eredetű ünnepek esetében is alkalmaztak, hogy nem eltörölték, hanem tartalmilag átformálták. Ennek első lépéseként augusztus 20-át az új kenyér ünnepévé tették, ezt követően pedig az új alkotmány hatályba lépését, mint egy új, immár szocialista államalapításként 1949. augusztus 20-ára időzítették. Ettől kezdve egészen 1989-ig augusztus 20-át hivatalosan az alkotmány napjaként ünnepelték. A változás azonban itt még nem ért véget, 1950-ben az elnöki tanács törvény erejű rendelete augusztus 20-át a népköztársaság ünnepévé is nyilvánította. Hát gondolom vannak még, akik emlékeznek erre, nem? A rendszerváltozással aztán ismét életre kelhettek a korábbi történelmi és vallási hagyományok. 1989-től újra megrendezték a Szent Jobb körmenetet, amely ismét méltó helyet kapott az augusztus 20-ai ünnepségek sorában. Szent István ünnepének valódi rehabilitációja azonban 1991-ben történt. Az első szabad választások nyomán létrejött országgyűlés március 5-ei döntésével Szent István napját Magyarország hivatalos állami ünnepévé nyilvánította. Így augusztus 20-a ismét visszakapta azt a történelmi jelentőségét és méltóságát, amely Szent István királyhoz, a keresztény magyar állam megszületéséhez és a magyar államiság több mint 1000 éves történetéhez kapcsolja. Éppen ezért, kedves hallgatóink, nem mindegy, hogyan fogalmazunk. Az új kenyér ünnepe valóban része lett augusztus 20-a hagyományának, de

Történelmileg nem ez volt az ünnep eredeti jelentése. Augusztus 20-a Szent István király ünnepe, kész, amelynek tartalma az évszázadok során sajnos változott, és amelyhez később az államalapítás, majd más történelmi korszakokban az alkotmány és az új kenyér ünnepe is társult, ugyebár a Rákosi korszakban. A történelmi emlékezetben pedig éppen ez a fontos, hogy ezeket a korszakokat és jelentéseket ne mossuk össze. Nem azért érdemes mindezt felidézni, hogy bárkit kioktassak, hanem azért, hogy tisztán lássuk, mit ünneplünk, miért ünnepeljük, és honnan ered az a hagyomány, amelyet ma magunkénak vallunk. Ez pedig különösen nekünk, magyaroknak, bárhol is élünk a világban, talán nem árt időnként felidézni. Ne felejtsük el, augusztus 20-a a magyar történelem egyik legrégebbi ünnepnapja, Szent István király, a keresztény magyar államalapítás és a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja. Ezt szerettem volna elmondani és megosztani önökkel, kedves hallgatóim, nem feltétlenül azért, hogy vitát indítsak, hanem azért, hogy elmondjam a véleményemet, és egy kicsit együtt gondolkodjunk történelmünknek erről a fontos fejezetéről. Természetesen szívesen meghallgatom az önök véleményét is, ha bárkinek hozzáfűzni valója, észrevétele, vagy akár más álláspontja van, örömmel várom a megszokott elérhetőségeinken. Telefonon 403-286-3176-os számon vagyok elérhető, vagy e-mailben a zbr2008@gmail.com címen. Írjanak, telefonáljanak bátran, hiszen a rádió akkor igazán élő, ha nem csak én beszélek önökhöz, hanem önök is megszólalnak.

A Kormorán együttes előadásában hallottuk a Magyarnak lenni hivatásunk című dalt, és ennek gondolatmenetét folytatva szeretnék most bemutatni önöknek egy olyan embert, akinek a magyarság kutatása azon belül pedig az elmúlt több mint két évtizedben különösen a magyar emigráció történetének feltárása vált igazi szenvedélyévé. Ő dr. Tóth Gergely,

0: aki személyes interjúkon és a különböző magyar közösségek felkeresésén keresztül kezdte gyűjteni az emigráció történetének fontos emlékeit és dokumentumait. Volt itt Calgaryban is, és ez alkalommal készítettem a most következő interjút. Ő 1998 óta mintegy 250 oral historit, vagyis életút és visszaemlékezés interjút készített, beszélgetett elsősorban az 1945-ös és 56-os menekültekkel, egyházi és világi személyiségekkel, az emigráció meghatározó vezetőivel, de ugyanúgy hétköznapi emberekkel is, akik saját életükön keresztül őriz és adták tovább a magyar emigráció történetének egy-egy fontos darabját. Dr. Tóth Gergely 1970-ben született Budapesten, az ELTE-n szerzett diplomát német szakon, majd a Berkeley Egyetemen folytatta doktori tanulmányait nyelvészetből. 7 éven keresztül az egyetemen tanított magyar és német nyelvet lektorként, később pedig 2012 és 2017 között a University of Utah oktatója volt. Jelenleg a Florida Atlantic University-n tanít. Mint ahogy azt már korábban is említettem, nekem személyesen is volt szerencsém megismerni őt. Egy Calgaryban tartott előadása után volt olyan kedves, hogy leült velem beszélgetni egy félreeső sarokban egy asztalnál, és egy rövid interjú keretében megosztotta velem gondolatait, tapasztalatait és a magyar emigráció kutatásával kapcsolatos élményeit. Ennek a beszélgetésnek a rövidített változatát szeretném most önökkel is megosztani. Kedves hallgatóink, kérem fogadják szeretettel dr. Tóth Gergelyt. Az első kérdésem, mi volt az a pillanat vagy történet, amely végleg megfertőzte, tehát idézőjelben megfertőzte a magyar emigráció történetével? Mit gondol, miért éppen a magyar emigráció története lett az élete fő témája, és mondjuk nem valami más?
1: Hát egyrészt ugye a személyes találkozások voltak a legfőbb, amikor rengeteg olyan életúttal találkoztam, ami tulajdonképpen egyedülálló, konkrétan ugye az 56-osok, illetve megelőzően a dípiseknek az élete, az, hogy alakult az életük, a sorsuk a háború alatt, miért kellett menekülni, illetve hogy hogyan állták meg a helyüket, legtöbbször 99%-ban nagyon is jól az új világba, illetve hát mennyi szenvedésen, nehézségen kellett átmenjenek, amíg ezt elérték, mert hát az soha nem volt egy könnyű út, amit ők választottak, vagy ami nekik osztályrészül jutott. Úgyhogy azt mondhatnám, hogy ezek a oral history interjúk tulajdonképpen, amelyeket készítettem, amelyek között vannak ugye ismertebb személyek, de abszolút közemberek is, hogy úgy mondjam, tehát az emigráció dolgos hétköznapjainak emberei is, a közös abban ezekben az interjúkban, amiket készítettem, majdnem 250-et, hogy csak olyanokat kérdeztem meg, akik valamit letettek ugye a magyarság asztalára, csak azért, mert valakinek egy érdekes menekülése története volt, vagy szakmailag kanadai vagy amerikai szinten magasra vitte, az nem elég nekem, bocsánat, hogy így mondom. Tehát mindenképpen a magyarságért való munka volt a meghatározó. Igen. És ez engem nyilván ez motivált és inspirált, amit tőlük láttam, a teljesítmény. Illetve az, hogy például egy cserkészetre, mondjuk példának, hogy mondjam azt is, mert az is egy nagyon lényeges, hogy a cserkészülők, ugye, akik komolyan vették a cserkészítet, azoknak egy hétvégéjük nem volt, és erre áldozták a szabad idejüket. Úgyhogy azt is nem ártana, ha a maiak is látnák, hogy a hétvége az nem jelenti azt automatikusan, hogy leáll az élet, és ez hatalmas teljesítmény.
0: A második kérdésem az lenne, hogy a több száz interjú után hogyan változott a saját magyarság képe? Volt-e olyan beszélgetés, amely után máshogy látott egy egész korszakot vagy történelmi eseményt?
1: Hát hogyan változott a magyarság képem? Ugye azzal változott. Én mondjuk magyar érzelmű voltam, tehát ott nem volt hiba, Magyarországon is 98 körül kerültem ide ki. De ugye azt másoktól is hallottam, meg rám is érvényes, hogy amikor kikerül valaki abból az otthonos környezetből, és komolyan veszi azt, hogy magyar, akkor válik igazán magyarrá, mert nem vehet már akkor semmit adottnak, vagy semmi nincs garantálva ezen a téren. És az összes interjú történetben találtam olyat, ami tényleg megfogja az embert, hogy mennyi dolgoztak ezek a magyarok, és milyen kitartóan, mert egyedül ugye

0: enélkül ugye nem értek volna oda, hogy megkérdezem őket egyáltalán. És hát ami a második részét illeti a kérdésnek, akkor hát mindenképpen 1956-ot úgy érzem, hogy jobban ismerem, mint a legtöbb átlagember, hogy úgy mondjam, a rengeteg személyes történet miatt. Tehát ez mind érzelmi, mind konkrét adatokat illetően is így igaz.
1: De ebben rengeteg munka volt, ugye?
0: Az interjú készítésében?
1: Igen, hát és ez egész feltárás.
0: Hogy, hát ez az egész világot, tehát Ausztráliába is készítettem, Új-Zélandba, Dél-Amerikába, Nyugat-Európába, Észak-Amerikába, tehát mindent, ahol, sőt, még egyet Dél-Amerikába is tavaly novemberben. De elmondhatnám ugyanezt, hogy történelmi, hát mennyit tanultam a történelmről, például az 1900, tehát a 30-as években volt a Cserkész Dzsembori, amiről szintén ott élő szemtanúktól hallottam, ami már szinte egy kuriózum, mert hát ezek Magyarországon szinte már nem éltek, vagy nem léteztek, de én még találkoztam olyanokat, akikkel, vagy Horthy kormányzóval személyesen találkoztak. Tehát rengeteg ilyen háttér ismeretet is szerettem, mennyivel is gazdagodtam ezeknek az interjúknak a során.
1: Igen, és mit gondol a magyar emigráció történet te mennyire van már úgymond feltárva, vagy feldolgozva, vagy talán még csak a jéghegy csúcsát látjuk?
0: Hát az emigráció történet, válaszuk ketté, emigráció, illetve az egész diaszpóra, vagy kikerült magyarság. Igen. Az emigráció története szerintem most már mondhatjuk, hogy elég jól, nyilván vannak még fehér foltok, illetve felfedezetlen területek, vagy életrajzok, vagy akár csoportok is, de mondjuk ott elég sok kutatás történt már, kezdve ugye Nyugat-Európával, még a kommunizmus alatt, akár Borbándi Gyulát említhetnénk, de rengetegen azért elkezdtek ezzel foglalkozni, és nagyon sok dolog született, kiváló elemzések, vagy összefoglalók. Említeném nagy példaképemet és kedvencemet, Sári Évát Svájcból, Lugánóból, akivel többször találkoztam személyesen, ő meghívott a Ticsinói Magyar Egyesületbe is előadni, úgyhogy őt nagyon szerettem, és nagyon hiányzik azóta is, ő volt a szemembe, hogy úgy mondjam, az ideális emigráns, mert ugye ő soha nem kérkedett semmivel, nagyon jól beilleszkedett az új hazájának életébe, viszont kőkeményen mindig magyar maradt, és azért küzdött, ő elsősorban a tollal, az írásaival.
1: Igen.
0: Úgyhogy igen, mondja, az emigráció elég jól fel van dolgozva, viszont a diaszpóra, és itt különösen gondolok mondjuk a nagy emigráns hullámokra, mint a kitántorgott, úgynevezett kitántorgott 1,5 millió Amerikába, vagy az öreg kanadások, vagy a régi dél-amerikások, azoknak viszont nagyon arányaiba véve kevés része van feldolgozva. Egyrészt, mert ugye hát ők nem kötődnek komolyabb történelmi eseményhez, hanem inkább megélhetési gazdasági okokból hagyták el a hazájukat. Másrészt viszont számbelileg annyian voltak, hogy nehezebb is, ugye, meg hát időben is, ugye jó néhány évtizeddel korábban, úgyhogy ott azért még sok tennivaló van. És az egyik oka, vagy az egyik célom ezzel a fényképezéssel, a magyar emlékek fényképezésével az, hogy valamilyen módon emléket állítsunk ezeknek, illetve megnevezzük, hogy tulajdonképp kik is voltak ezek a kivándoroltak, a régi bányászok, vagy az amerikai acélgyárak munkásai, vagy a kanadai prérinek a földművesei, mert ugye nem lehet tudni, hogy volt-e erről egyáltalán központi nyilvántartás, vagy ha volt is a magyar királyi belügyminisztériumban, akkor az a háborúban valószínűleg elpusztult. Tehát nagyon sokan névtelenek maradtak, és azzal, hogy én a temetőket felkeresem, vagy régi névjegyzékeket, alapítóknak a névsorát lefényképezem, megörökítem. Azzal mégis azért hozzá tudunk járulni azhoz, hogy na, név szerint kik voltak ezek.
1: Én gondolkoztam ezen, hogy vajon miért kellett egy magán embernek megmentenie olyan anyagokat, amelyeket mondjuk intézményeknek kellett volna, és feltevődött nálam egy olyan kérdés, hogy volt olyan idő, volt egy olyan pont, amikor azt érezte, ezt már nem tudom egyedül csinálni?
0: Nem. Hogy mondjam, én maximalista vagyok ebbe, és nem tudom, mi a megfelelő szó, individualista. Tehát én nem, bocsánat, ne értsék félre, tehát mindenem a magyar közösség és a közösségi élet, de én egyedül működök a legjobban, leghatékonyabbak, hogy úgy mondjam, nem feltétlenül csapatban, bár mondjuk munkatársi szinten én vendéglátóiparban is dolgozom, ott meg szinte kötelező az, hogy jó csapat játékos legyen az ember, tehát nagyon jó kijövök mindenkivel, de ezen a téren nem, néha persze fizikailag kimerül az ember, de szellemileg soha nem.

0: az, ami nagyon fontos. Tehát az, hogy ilyen nehéz körülmények között végzem ezeket a fényképező utakat, ahogy említettem, tegnap éjjel is a kocsiba aludtam egy parkolóban, előfordul, tehát nem azért mondom, hogy most sajnáltassam magam. Tehát fizikailag mondjuk megterhelő, vagy hogy órákig bóklászik valaki egy magyar sírokat keresve egy jó nagy temetőbe, azt se sokan vállalnák, de éppen emiatt, hogy amit utána találok, illetve dokumentálok, az viszont szellemileg, lelkileg frissen tart.
1: Ezzel kapcsolatban van egy kérdésem, hogy mit gondol, a diaszpóra jobban megbecsüli a magyar kultúrát, a magyar múltat, a hagyományt, mint sokszor az otthoniak? Esetleg? Részben. Vagy hogyan reagálnak a helyiek, amikor meglátják önt, hogy jön, és akkor kutat az emlékek után, a fényképek?
0: Az, hogy mennyire becsüljük meg a magyar kultúrát. Részben ez így van, ugye, mert ugye oda-haza minden adott, tehát ott nem kell megküzdeni érte, meg hát mondjuk abban a liberális nevelésnek is megvannak látszik az eredménye sajnos, hogy kijölik a fiatalságból az érdeklődést, vagy a sok dolognak az ismeretét egyáltalán, ha megnézzük, hogy most, hogy akarják a oktatási rendszert feje tetejére állítani, akkor látjuk, tehát érti mindenki, hogy mire célzok. Viszont nagyon nagy lelkesedésekkel találkozom így a diaszpórában, vagy az emigrációban. Egyrészt az elkötelezettség, tehát aki mondjuk részt vesz látható tagként bármilyen magyar közösségben, bármilyen funkcióban, az már valamit végez és letett az asztalra, és az biztos, hogy többet tesz, mint az, aki csak a megélhetésén gondolkodik, vagy a saját pecsenyeiért sütögeti, és nagyon-nagyon sok megható történet volt, hogy akár első generációs kivándoroltak. Tegnap előtt ugye Nanaimo-ba voltam, Vancouver szigeten, ott egy 56-os soproni erdész volt a kalauzom, de vannak öreg amerikások, olyanok is sokan, akik nem beszélnek már magyarul, de nagyon soknak láttam a szemébe könnyet, amikor látták, hogy én ott vagyok és ezzel foglalkozom. Például most beúrik Saskatchewanba a Saint Benedict nevű falu környékén van egy régi kis magyar templom, magyar alapútású templom ott a puszta közepén, és ott Bakos Nándor nevére emlékszem, akinek a szülei voltak bevándorlók, ő már ott született, akkor volt 9 évvel ezelőtt, lehetett olyan 80-85 éves, azóta már azt hiszem el is hunyt, de ő és sokan mások, tehát ő csak például megemlített, nagyon segítőkész volt, és többször láthatóan elérzékenyült, csak amiatt, hogy én ott vagyok, és érdeklődöm, és olyan kérdéseket teszek fel, ami ő neki fontos.
1: És ha már a templomoknál vagyunk, akkor ön szerint miért tűnnek el a magyar templomok és klubok, az egyesületek, miért tűnnek el gyorsabban, mint ahogy dokumentálni lehetne őket? Például volt olyan épület, amelynek a története teljesen más irányt vett, mint amire mondjuk ön számított, tehát léteznek ilyenek,
0: hát,
1: ugye?
0: Igen, mindenféle, hogy mondjam, ennek nagyon sok árnyalata van, tehát én mindenféle variációt láttam már. Hát mindennek van egy életciklusa először is, tehát semmi nem tart örökké. Ez mondjuk egy olyan racionális megközelítés, ami vigasztalóan hathat, vagy hangozhat sokak számára. Ugyanakkor nagyon szomorú, amikor látszik, hogy egy klub, tehát egy magyar Hungarian Hall, vagy Social Club, vagy éppen mi a neve, vagy különösen ugye eltűnik templom, el. Magyar templom bezár, eltűnik, el kell adják, mert egyszerűen képtelenek feltartani, vagy hát nincsenek elege ahhoz, hogy alapvető javításokat végezzenek például a templom épületen.
1: De megmarad egy úgynevezett láthatatlan magyar jelenlét, nem?
0: Igen, ha megmarad, ideális esetben megmarad, és én még látom. Tehát,
1: melyik országban látta ezt, vagy melyik helyiségben, hát, városban?
0: Elsősorban Észak-Amerikáról beszélek, Nyugat-Európában is nyilván, bár ott kevesebb, ott mondjuk saját magyar templom nem igen létezett így történelmi hagyományokat illetően, de nyilván ez Dél-Amerikára is érvényes, de elsősorban Észak-Amerikáról tudok mondani. Hát a legtöbb templomunk, amely bezárt, az ugye átkerül valakinek a másnak a tulajdonába. Abból vagy egy amerikai felekezet, vagy feketéknek a temploma lesz, éppen kivásárolja meg. Sajnos olyat is láttam, hogy viszont átalakították, és mondjuk egy Staten Island-en, New York mellett, a Russellville-i most

0: megint csak olyan dolgot mondok, ami így hirtelen beugrik. Volt református templom, ma valami vendéglő.
1: Tehát, igen, itt is van, nem messze tőlünk Calgary-tól, ja.
0: Igen, akkor Oliver nevű, itt nem messze British Columbiában, ottani kis településen, az mondjuk nem kifejezetten magyar templom volt, de a magyarok oda jártak, meg magyar pap is járt oda misézni, az is egy étterem lett belőle, és ezek lakóház, ugye a Lethbridge-i református templom lakóház lett, úgyhogy mondjuk ez hála jó Istennek Magyarországon egyelőre elképzelhetetlen, de itt, ahol minden, hogy mondjam, minden és mindenki, meg akár szellemi, akár anyagi dolog az áru, tehát,
1: igen,
0: hogy
1: igen,
0: mondjam,
1: igen, igen. Meg a pénz,
0: adni,
1: hát
0: adni, venni lehet.
1: Igen.
0: Itt nem okoz különösebb, hogy nem ütköznek meg rajta. Sajnos az emberek azon, hogy milyen funkciója van a templomnak. Hát ez mind attól függ, hogy hol van az az épület, ha gettóba, egy elgettósodott környéken, akkor nem szívesen járnak oda az emberek, mert igen. Régen, ugye 70-es, 80-as években például Clevelandnak a magyar negyedében volt, hogy a papot is szinte agyonlőtték, tehát a magyar papot lelőtték, meg embereket kirabolták, amikor éppen a szentmisére igyekeztek a parkoló autójuktól, tehát azon a néhány méteren. Úgyhogy az érthető, itt ilyenkor felgyorsul ez a folyamat. Van egy-két templom, ami még vitézül tartja magát, például Trenton, New Jersey-be a most 120-125 éves református templom, szörnyű a környék, de mondjuk még ott van, és hát Detroitot is említhetnénk, a Szent Kereszt templomot, ahol a két magyar ferences atya nagyon szépen tartja a templomot. Ott a templom körül egy olyan 50 méteres sugarú körben nagyon szépek, rendezettek a házak, mert igyekeznek hozzáidomulni a templomhoz, de utána egy pusztaság van már.
1: Mindig van remény, nem?
0: Hát remény, persze, a remény mindig van, de ők is úgy vannak vele, hogy amíg ők lesznek, ez a két ferences, addig lesz ott magyar élet, utána ki tudja, lehet, hogy a mexikóiak veszik át a templomot, de lehet, hogy az is, hogy bezár, eladja a püspök. Sok olyan templomot láttam, amit eladott a püspökség, vagy az illetékes. Egy ideig használta egy más gyülekezet, de azok se bírták, és akkor egy elhagyott épület lett belőle, ami aztán szétesett, leégett, felgyújtották, igen, vagy lebontották. Úgyhogy ennek kapcsán egyébként többször kellett úgy bejutnom ilyen elhagyatott épületekbe. Elméletileg nem is szabadott volna, hogy éppen láttam, hogy valahol nyitva van egy résre, egy ajtó, elhagyott épület, szóval muszáj néha, mert másként, ha én nem fényképezem ilyen módon le, akkor senki más már nem fogja, és való igaz, legtöbb esetben néhány évvel később hallottam, vagy láttam újabb ott létemkor, hogy nyoma sincs az épületnek, mert egyszerűen összedőlt, vagy lebontották.
1: Igen, és záró akkordként egy utolsó kérdést szeretnék még feltenni, hogy ha egyetlen történetet kellene kiválasztania, amelyet minden magyar embernek hallania kellene, melyik lenne az? Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik ma már alig tudnak valamit a diaszpóra múltjáról, illetve alig tudnak valamit a magyar történelemről, hagyományról, egy szóval a magyar egységről, a magyar nemzetről? Mit üzenne nekik?
0: Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Hagy emeljek ki talán egy családot, a Szentkirályi Pignicki családot, talán itt is ismerik őket, a Clevelandiek, mind a kettőjüknek, ez egy házas pár négy gyerekkel, akik mind a kettőjük szülei 56-osok, és a harmadik generációs gyerekek mind a négy is csodálatosan beszél magyarul, és minden magyar dologban benne vannak, az egyikük azt hiszem Magyarországon is él, tehát lehet így is, ez motiváció, illetve szülői döntés kérdése, hogy mit adunk tovább, vagy mit tanítunk meg a gyerekeknek. Szerencse is kell hozzá, mert tehát egy fogadókészség is szükséges viszont a fiatalok részéről. Viszont úgy lehet őket szerintem legjobban bekapcsolódni, ha egy kézzelfogható, megélhető élménybe csomagoljuk a magyarságot. Tehát az a négy gyerek is, mindegyik cserkész, mindegyik néptáncol, regős csoport tagjai, tehát lehet, hogy most már nem mindegyik, mert munkába álltak és nem bírják az összeset. Tehát a magyarság, ezt az idegen nyelvtanításban is érvényes egyébként, ami az egyik, hogy mondjam, munkám, hogy az egy idegen nyelv is akkor vonzó, hogyha nem csak egy száraz tankönyvi anyag, hanem azt konkrét élmény anyaghoz kapcsoljuk. Tehát egy megélhető, hasznosítható, konkrétan felhasználható dolog. És a magyarsággal ugyanígy van. És hát, hogy mit üzenünk a magyarságtól, hát elszakadó félbelevő fiataloknak, az, hogy hát A magyarság az egy

0: egyedülálló képződmény a világon, tehát még egy ilyen nemzet nincsen, amely ennyi mindent, tehát minket annyiszor akartak már félreállítani, illetve kiiktatni, ugye nyilván a pozsonyi csatát most már, ugye
1: ez is kiirtani,
0: ez is egy szégyen az oktatási rendszernek, hogy az a pozsonyi csatáról is igen. Csak az elmúlt néhány évben kezdtek el ugye tudomást szerezni a diákok, de annyiszor próbálták a magyarságot már kiirtani vagy félretenni, és ennek ellenére itt vagyunk, és mit adtunk a világnak, igen. Tehát ezekre kell büszkének lenni, ha nem beszéli a nyelvet, hát jó, rendben, az mondjuk nagyon sok mindentől elvágja már az illetőt, ha nem beszélő nyelvet, tehát nagyon sok kulturális dologtól egyszerűen elvágja. Igen, igen. Viszont arra tudatosan büszkének kell lenni, vagy nevelni őket, hogy esetleg a teljesítmény, tehát a tudomány, a sport, hát nem véletlen, hogy a lakosság arányhoz képest, vagy a Magyarország első a Nobel-díjasok arányában, tehát arányosan,
1: igen.
0: Illetve azt hiszem a olimpiai aranyérmeket illetően, meg Finnország az első, ha jól tudom, Magyarország meg a második, tehát ilyen dolgokat, meg hogy műszaki teljesítmények, akár a Rubik kocka, tehát ami érthető, igen, mindenkinek igen. Mondjuk a hülye is megérti, hogy miről van szó, bocsánat, hogy így fogalmazom, de büszkének kell lennünk, na ez is Magyarországról származik, vagy az is, úgyhogy az ilyenekkel kell megpróbálkozni, mert talán hatékonyabb, mint hogyha egy száraz történelmi könyvet akarunk velük úgy adhok megismertetni, mert arra nem biztos, hogy fogékonyak lesznek, viszont ha látják, hogy magyar eredetű valami, és egy sikertörténet kapcsolódik hozzá, akkor rögtön egy más fénybe kerülnek, igen, a dolgok. Igen. Nem csoda, hogy mondjuk az ellenfeleink, vagy ellenségeink is ugyanezt akarják nagyban végrehajtani, vagy megtenni, hogy minden magyar sikerélményt gáncsolni, szabotálni, megszüntetni, hát elég, hogyha csak a olimpiai pályázatunkra gondolunk, amit sikerült a másik oldalnak megtorpedózni.
1: Igen. Én nekem többször előfordult, hogy találkoztam olyan fiatalokkal, akik elmentek Magyarországra, elmentek kirándulni, megnézték Budapestet, az országot, és úgy jöttek vissza, hogy hát olyan szép Magyarország, jaj, olyan jól éreztük magunkat.
0: Igen, tehát menő dolgokat kell nekik is. Van ez a Reconnect Hungary program, ugye Amerikában, az USA-ban legalábbis, az is egy nagyon sikeres és ilyen visszacsatolós dolog. Tehát igen, tehát meg a Rákóczi alapítvány, ugye Torontóból kiindulva, tehát kézzelfogható élményeket. Én megmondom őszintén, én német szakos vagyok, és én azért választottam a német nyelvet, nem csak azért, mert egy hasznos idegen nyelv volt, és ma is az, meg a mondjuk az osztrák-magyar monarchia, meg hasonlók miatt, hanem mert zenei, tehát mi zenéltünk, én csak amatőr szinten, de családban van több hivatásos muzsikus, mi nekünk voltak németországi, ausztriai zenei kapcsolataink, amik egy rögtön más színbe helyezték azt a nyelvet, igen. És rögtön tudtam használni, igen. Barátságokat kötni, kézzelfogható okai voltak annak emiatt, hogy azt a szakot
1: de
0: választam.
1: Itt is nagyon sokan vannak, akiknek a felmenői magyarok voltak, és mint felnőttek most jönnek vissza, és tanulják a magyar
0: mert
1: nyelvet.
0: Mert már megjött az eszük, igen. Ugye egy egyetemi szinten tanítok németet, illetve sokáig magyart is tanítottam. Általános iskolában, a gimnáziumban a diákok úgy érzik, hogy idegen nyelvet vagy a családi háttérből származó nyelvet beszélni az ciki, mert hát nem menő dolog, de aztán amikor egyetemi szintre eljutnak és ennek mondjuk felismerik a lehetőségét, vagy a benne rejlő lehetőségeket,
1: igen,
0: azért mondtam, igen. Hogy megjön az eszük, illetve hát az is benne van, hogy hát egy idegen nyelvet megtanulni az nagyon sokszor egy komoly összegbe kerül, és hogyha ezt otthonról ingyen hozza készen, ráadásul magas szinten, igen. Hát akkor
1: igen.
0: Ez mondjuk természetes kellene legyen. Ugyanakkor megértem, hogy vannak olyan családok, ahol hát ez igen. Nem jön össze. Vagy azért,
1: igen. Hát nagyon szépen köszönöm az interjút, és kívánok minden jót, és nagyon-nagyon sok sikert továbbra is, és mikor Calgaryban van újra, akkor jöjjön el, mesélj el nekünk, hogy még miket talált a világban a magyarokról, jó?
0: Hát köszönöm, hogy megkérdezett, és lesz mit mesélnem, igen. Köszönöm szépen.
1: Olyan Körösi Csoma Sándor féle. Hát nem tudom, hogy mondani, karakternek képzelem el, hogy mindenhova elmegy, felkutatja.
0: Igen, a járatlan utakat szeretem persze, tehát a legnagyobb városoktól a világ végéig, tehát igen. Ugye, ahogy mondtam.

Az ismerős arcok előadásában a Szélbe kiáltok című dalt hallottuk. Nagyon régen, már néhány évvel ezelőtt használtam ezt a dalt az adásunkban, és most, amikor ismét elővettem, meglepődve konstatáltam, milyen szép és tartalmas, hazafias gondolatokat hordoz. Milyen mélyen megérinti a magyarság, a hazaszeretet és az összetartozás kérdését, és milyen találóan fogalmazza meg mindazt, amit talán sokan érzünk, de nem mindig tudunk szavakba ölteni, ugye? Na de nem folytatom tovább, mert bizony az idő igencsak szorít bennünket, megígértem önöknek a humoros perceket, úgyhogy most gyorsan, de tényleg gyorsan, nagyon gyorsan váltsunk hangulatot. Jöjjenek hát a humoristák, és legyen végre itt egy kis égbe kiáltóan vidám hangulat. Nevessünk egy jót, mert a mai műsorban a komolyság után a jókedvnek is helye van.

0: Szia, Zoli vagyok, az új másodtiszt.
1: Szia, mi van Istvánnal, a régi másodpilótámmal?
0: Előléptették, de sajnos még nem ért oda a guruló lépcső. Neked hány repült órád van?
1: 10 000 repült és 6 000 zuhant. Félek a repüléstől, meg még tériszonyos is vagyok. És te mióta vagy pilóta?
0: Én ma reggel óta. Taxis vagyok. Taxis vagy. Kihoztam egy pilótát reggel a reptérre, aki úgy be volt szarva a repüléstől, hogy végül beugrottam a helyére.
1: Jó, akkor te is annyira profi vagy, mint én.
0: Én figyelj, én elvégeztem délelőtt egy gyors talpalót, de azon te is ott voltál, nem? Nem emlékszel?
1: Ja, valami rémlik. Ha nem ittam volna annyit, biztos előbb beugrott volna. Te repültél már?
0: Egyszer.
1: És tudtad vezetni a gépet?
0: Nem kellett, mert utas voltam.
1: És hogy boldogultál délelőtt a szimulátorral?
0: Idegesített.
1: Na, hogy?
0: Tele volt reklámmal, és lemerítette a telefonomat. Te, hová is megyünk, mert közben elfelejtettem?
1: Jaj, Londonba.
0: Pontos címet tudunk?
1: A taxis. Hogy a pontos címet? A Gatwick repülőtér.
0: Ja, jó. Hungária körúton menjünk, vagy... Kerüljek a déli pályaudvar körül, mert...
1: Ez egy repülő, nem taxi. El kéne indulni a kifutóra.
0: Mély divat bemutatóra megyünk.
1: A repülőtér kifutójára.
0: Ja. Te is jött akkor a felszállás előtti rutin?
1: Kösz,

0: Gyerünk!
1: Na,
0: elindultunk. Szólíthatlak Obi-Wan Kenobinak? Megölted a Darth Maul-t.
1: Mi van?
0: Hát, most ütötted el kigurulás közben azt a kapuszti sürgét, aki dupla fénykarddal hazonállt. Te! Nem akarsz mondani valamit az utasoknak?
2: Hát, azon kívül, hogy még most hívják fel szeretteiket, míg nem késő, azon kívül más nem jut eszembe.
0: Akkor beszélek velük én. Na, kedves utasaim, köszöntöm Önöket, Zoli vagyok a másodpilóta. Hamarosan megkezdjük a felszállást London felé, úgyhogy majd jöjjenek előre és mondják meg, melyik úton menjek. Kérem, kapcsolják be a biztonsági öveket, mert láttam egy rendőrt a sarkon. Kellemes utazást kívánok. Na.
2: Na jó, akkor én meg hívom a tornyot. Na, Mr. Torony, here is airplane, we akarunk flying engedély, and we are the world, we are the children, na-na-na.
0: Na-na-na, te hogy mentél át angolon?
2: Mint az előbb a forgalom irányítón. Nem vettem észre. Megtennéd, hogy te szállsz fel a géppel?
0: Mi?
2: Tériszonyom miatt félek elemelkedni, és most jobb lenne, ha nem az M7-esen mennénk Londonba.
0: Na jó, akkor átveszem az irányítást, cseréljünk helyet.
2: Nem kell, van neked is kormányod.
0: Ja, hogy ez ilyen tanulóvezetős gép? Ez hol van itt a slusszkulcs? Mert én meg nem találom itt.
2: Zöld gombot kell megnyomni.
0: Paypasszal nem megy, én érintős.
2: De ez a gép valamit mozog?
0: Persze, mert ráültél az indítógombra. Na, akkor gázd neki.
2: Jaj, rohadt életben, nem kellett volna ennyire kihúzatni.
0: De szép hangja van ennek. Jaj. A hajtóműnek, mindig ilyen?
2: Nem, csak amikor az utasok így sikítanak. Elemelkedtünk, mama már, kinyithatom a szememet?
0: Hát, ha fejjel lefelé akarod látni a határúti metróállomást, akkor igen. Húzd be a futóművet!
2: Húzd be te, mert innen a plafonról nem érem el. Kapcsold be a robotpilótát.
0: Annak hol a gombja?
2: Hát most már valahol a személyzeti WC-nél.
0: Na, akkor most már egyenesben vagyunk, kinyithatod a szemet.
2: Jaj, de jó, köszi. Te, miért megyünk Moszkva felé, amikor London az úti cél?
0: Ja, hát, bocs, taxis vérem, tudod. Hát. Egy kicsit többbe kerül, de hát én, nekem is élnem kell valamiből, tudod, hát most... Na, akkor megfordulok, tessék. Addig beszélek az utasokkal, hogy minden rendben, megmondom nekik azt. Kedves utasaink, ha kinéznek az ablakon, jobb oldalon Miskolcot láthatják, bal oldalon pedig a bőröngyeiket, mert elfelejtettük bezárni a csomagteret. Na most... Most pedig átadom a szót a kapitányunknak. Tessék, parancsolni akkor.
2: Halló, kedves utasaink, kapitány Péter vagyok Érdről. Hát az emberek irigylik a pilótákat, hogy mennyit utaznak, és milyen jó keresnek, sokan cserélnének velünk. Hát most itt az idő. Aki cserélni akar velem, már jöhet is előre. Közben elértük Ausztria légterét, és mivel nem értesítettük erről a tornyot, ezért ha kinéznek az ablakon, most igazán közelről láthatnak vadászgép pilótát üvöltve mutogatni. Bájos utaskísérőink nem indiánok, csak kicsit előbb indultunk, így ők még sminkeltek, amikor felszálltuk. Hamarosan felszolgálják az ebédet, ami szintén felszállás közben készítettek elő. Ezért, ha szeretik a rántott húsos karalábéleves csokitorta darabokkal, biztos ízleni fog. Na hát, kellemes utazást kívánok, és ha esetleg többet nem találkoznánk, akkor az ejtőernyő...
0: Köszönjük szépen a kapitány úrnak a szép szavakat, kellemes utazást kívánunk! Na.
2: Köszönöm, hogy kimentettél, utálom ezt a melót, lettem volna inkább hajós kapitány, a repülés sokkal veszélyesebb, mint a hajózás.
0: Van erről statisztika?
2: Hát persze, a tengerben sok lezuhant repülő van, de az égen felzuhant hajó az egy sincs.
0: Hát van benne igazság, mit tagadás. Na, lassan leszállunk.
2: Ja, léci, inkább te szállj le a gépen, mert én mindig nevéhez méltón teszem le a földre.
0: Nevéhez méltón?
2: Aha, Boeing. akkor hello, torony, hír.

0: Is kapitány, mi leszállunk London. Hello, hello, ha, miért nem válaszol a torony?
1: Mert marha régi, és csak egy óra van rajta.
0: Hogy?
1: Hát úgy, hogy ez a Big Ben. Das Vidánya.

kedves hallgatóink, ezzel mára el is érkeztünk a Zenebona Rádió mai műsorának végéhez. Nem maradt más hátra, mint hogy szívből megköszönjem önöknek az érdeklődést, és külön megköszönjem azt a megtisztelő figyelmet, amellyel ezúttal is megtiszteltek engem. Bízom benne, hogy egy hét múlva ismét találkozunk, ha a jó Isten is úgy akarja, ugyanitt, ugyanezen a hullámhosszon. Addig is kívánok mindenkinek jó egészséget, békességet és kellemes napokat. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kozma Grimm Máriát hallottam.